kala zoro har mi kritti de so daji loktu kalkalala lenyi awdo furo kena sandina ma andiane ya soro ko lenyi isha daji nandiro foras kram da gonyi ko nyen futu nandiro buro e hurma ki nere fulay ne beji tamtam ma daji fulay andiar krinu no lenyi ishe kilon andiar krinsano